0: kivégzene tanulva, hogy ő bármiben mataszerított infat. No, mi a bele? A fetegolata, Saudi, bárkum lászínéna, húza, vagy kinyugszene.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo,

Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun.